0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megoperálták a megsemmisült Gripen pilótáját. Nyilvánosak a mentő kiérkezési adatai. Befejeződött az áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízishelyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázását is megakadályozza.
1: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz, ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit állatkertek éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Felfüggesztették a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek kiképzési repüléseit a hétfői szolnoki baleset után, írja a szoljon.hu. A korlátozás a vizsgálat lezárásáig marad érvényben, a légvédelmi készültséget ellátó gépek azonban továbbra is repülnek. A balesetet szenvedett Gripen kiképzés közben adott hibajelzést, majd egy másik vadászgép kíséretében Szolnokon próbált leszállni. A pilóta a katapultált, a gép pedig letért a futópályáról és kigyulladt. A baleset okát továbbra is vizsgálják, a fekete doboz adatait is elemzik. A kivizsgálásba a Gripeneket gyártó svéd, Saab szakemberei is bekapcsolódnak. Két szakember munkáját is elismerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságtól, jelezték honlapjukon. Csibrán Zoltán István szakágazati vezető több mint 40 éves vízügyi szolgálatáért gátőrkard kitüntetést kapott. A szakember 2007 és 2025 között a Köti Vízig Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának munkáját is irányította. Szedlák Gabriella, a Vízvédelmi és Vízgyűjtő Gazdálkodási Osztály szakágazati vezetője, szakterületi érem elismerésben részesült. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: A lakosság segítségét is kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT a rejtett csőtörések gyorsabb megtalálásához, hívták fel a figyelmet a város honlapján. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy jelezzék, ha víznyomás csökkenést, vízhiányt vagy más, szokatlan jelenséget tapasztalnak. Ezekből az információkból ugyanis könnyebben behatárolható, hogy a hálózat mely részén lehet probléma. A múltban így sikerült megtalálni egy rejtett csőtörést a Bányai Kornél út, a Tompa Mihály út, a Vörösmarty út és az Indóház út környezetében is. Jön az állatkertek éjszakája a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, közölte a Nefag ZRT közösségi oldalán. Augusztus 28-án pénteken a látogatók az este folyamán több állat etetését is megnézhetik, köztük az ormányos medvékét, a vidrákét, a lámákét, valamint a szarvasokét, muflonokét és vaddisznókét is. Sötétedés után bátorságösvény is várja a családokat, amelyen mécsesek fényénél járhatják be az erdőt. A Versegi Ferenc könyvtár is kitelepül a Vadasparkba mesékkel, állatos játékokkal, totóval és családi foglalkozásokkal készülnek. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznóállományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
4: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a köldeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
1: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A boltokban kapható, hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Új igazgatót keresnek a szolnoki tankerületi központ élére. A közszolgáláson megjelent pályázat szerint a vezető feladata lesz a tankerületi központ irányítása, valamint a hozzátartozó köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok összehangolása. A jelentkezőktől felsőfokú végzettséget és legalább 2 év vezetői tapasztalatot várnak el, a köznevelési rendszer ismerete pedig előnyt jelent. A megbízás legfeljebb 5 évre szól, a munkavégzés helye Szolnok. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Az új tankerületi igazgató várhatóan november elején kezdheti meg a munkáját. A hangjáról ismerte fel támadóját egy nő, akit kunmadarason raboltak ki, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrség. A 19 éves férfi hátulról befogta a kerékpárját toló nő száját és pénzt követelt tőle. A sértett ilyetében elengedte a biciklit, a kosárból több holmi kiesett, a támadó pedig elvitte a hátizsákját, amiben készpénz is volt. A rendőrök a férfit 2 kunmadarasi betöréses lopással is gyanúsítják. Az egyik házból mintegy 250 000 forint értékben vitt el szerszámgépeket, csaptelepeket és más tárgyakat. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok, augusztus 26-a van, szerda, Izsó Natália napja, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 0620-55-55-155, telefon, SMS, Viber számunk a régi. Mindjárt a Spice Girls, előtte még Rúzsa Magdi, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Meet Me Halfway-vel. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 26-a van, szerda, a kutyák világnapja. Colin Page, amerikai állatvédő indított el 2004-ben, azért ezen a napon, mert a családja augusztus 26-án fogadta örökbe első kutyáját. A nap célja a kutya és a gazda közötti odaadó szeretet, ünneplések, közös játék és a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. What's Love, ez pedig a következő dal címe, Ashanti és Fat Joe folytatja a szerda reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. A mai szerda első fele felhősebb lesz, délután többet süt majd a nap. A maximum 25-32 fok között alakul. Részletek és friss információk a hírekben rögtön fél hét. Jó reggelt! El is a kíz jön hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Unokázós csalók utaznak a pénzünkre, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit, kötivíziges szakembereket tüntettek ki. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Felfüggesztették a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek kiképzési repüléseit a hétfői szolnoki baleset után, írja a szoljon.hu. A korlátozás a vizsgálat lezárásáig marad érvényben, a légvédelmi készültséget ellátó gépek azonban továbbra is repülnek. A balesetet szenvedett Gripen kiképzés közben adott hibajelzést, majd egy másik vadászgép kíséretében Szolnokon próbált leszállni. A pilóta a katapultált, a gép pedig letért a futópályáról és kigyulladt. A baleset okát továbbra is vizsgálják, a fekete doboz adatait is elemzik. A kivizsgálásba a Gripeneket gyártó svéd, Saab szakemberei is bekapcsolódnak. Két szakember munkáját is elismerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságtól, jelezték honlapjukon. Csibrán Zoltán István szakágazati vezető több mint 40 éves vízügyi szolgálatáért gátőrkard kitüntetést kapott. A szakember 2007 és 2025 között a Köti Vízig árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályának munkáját is irányította. Szedlák Gabriella, a vízvédelmi és vízgyűjtőgazdálkodási osztály szakágazati vezetője, szakterületi érem elismerésben részesült. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a hét közepén. A nap első felében felhősebb időre számíthatunk a térségben, aztán délután már kisüt a nap több órára szinte mindenhol. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, a maximum 25-32 fok között alakul. A héten pénteken szombaton újból kánikula lesz, már holnap melegebb egy fokkal, 34. Pénteken 37 fok is lehet akár a legmelegebb helyeken, aztán szombatról vasárnapra egy újabb hideg front érkezik, és visszaesik a hőmérséklet 30 fok környékére. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, Justin Timberlake dala, a Sexy Back a Blast-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, jó reggelt, jó utat annak, aki már elindult, vagy jó készülődést, ha még otthon indulás előtt. Bárhogy is legyen, biztosan itt lesz a következő fél órában a Savage Garden. És a The Beavers is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több nyári szabadidős helyszínen tapasztaltak jogsértést. Lakossági jelzések segíthetik a hiba elhárítást. Állatkertek éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: A lakosság segítségét is kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT a rejtett csőtörések gyorsabb megtalálásához, hívták fel a figyelmet a város honlapján. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy jelezzék, ha víznyomás csökkenést, vízhiányt vagy más szokatlan jelenséget tapasztalnak. Ezekből az információkból ugyanis könnyebben behatárolható, hogy a hálózat mely részén lehet probléma. A közelmúltban így sikerült megtalálni egy rejtett csőtörést a Bányai Kornél út, a Tompa Mihály út, a Vörös Marti út és az Indóház út környezetében is. Jön az állatkertek éjszakája a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, közölte a Nefag ZRT közösségi oldalán. Augusztus 28-án pénteken a látogatók az este folyamán több állat etetését is megnézhetik, köztük az ormányos medvékét, a vidrákét, a lámákét, valamint a szarvasokét, muflonokét és vaddisznókét is. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, a hét közepén augusztus 26, szerda, Izsó Natália napja. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tom Novi kezd a Now or Never-rel, jön nem sokára a No Doubt, és Oli Mörsz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A szülinapos Adrian Young dobolt az imént a No Doubt dalában. A csapat egyik alapító tagja ma ünnepi 54. születésnapját. Egyébként Izsó Natália névnap van. Nekik és az összes szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Még több híres szülinapos augusztus 26-a érdekességei egy picit később, addig sok jó zenét hallgatunk még. Nem sokára a Savage Garden jön, most pedig Oli Murs a Dance With Me Tonight-tal a Besten.

0: Ezt a FM, ha a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, a nap első fele felhősebben alakul, délutánra kisüt a nap. 25-32 fok valószínű, említésre méltó csapadék nélkül. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül rögtön 7:30, a hírek után a Kéjjel folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Igazgatót keresnek a tankerület élére. A hangja buktatta le a támadót. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a

0: tanításával kapcsolatos feladatok összehangolása. A jelentkezőktől felsőfokú végzettséget és legalább 2 év vezetői tapasztalatot várnak el, a köznevelési rendszer ismerete pedig előnyt jelent. A megbízás legfeljebb 5 évre szól, a munkavégzés helye Szolnok. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Az új tankerületi igazgató várhatóan november elején kezdheti meg a munkáját. A hangjáról ismerte fel támadóját egy nő, akit kunmadarason raboltak ki, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrség. A 19 éves férfi hátulról befogta a kerékpárját toló nő száját és pénzt követelt tőle. A sértett ilyetében elengedte a biciklit, a kosárból több holmi kiesett, a támadó pedig elvitte a hátizsákját, amiben készpénz is volt. A rendőrök a férfit 2 kunmadarasi betöréses lopással is gyanúsítják. Az egyik házból mintegy 250 000 forint értékben vitt el szerszámgépeket, csaptelepeket és más tárgyakat. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

high. They have been to the place where the Moo Moo makes.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 26. napján szerda van, Izsó Natália napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. Ma van a kutyák világnapja. Az ember legrégibb és leghűségesebb társállatáról emlékezünk meg. A nap célja a kutya és gazda közötti odaadó szeretet ünneplése, illetve a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. 1980-ban a mai napon született Macaulay Culkin, amerikai színész, legismertebb szerepe természetesen Kevin a Reszkesetek betörőkből. 1966-ban ugyanezen a napon született Shirley Manson, a Garbage énekese.1969. augusztus 26 megszületett Adrian Young, amerikai dobos, a No Doubt alapító tagja. És hihetetlen, de már 69 éves a mai napon Dr. Alban, svéd fogorvos, zenész. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, vaddisznót gázoltak az M7-esen Budapest felé Balatonfűkajár térségében. A 84-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, és még mindig Balaton a következő órában. Jön a Balaton dala, a Pont olyan, mint rég. Itt lesz tehát az Airi Mafia és zenél a Maroon 5 is. Payphone, és nekünk is van egy hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Unokázós csalók utaznak a pénzünkre, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit, kötivíziges szakembereket tüntettek ki. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Felfüggesztették a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek kiképzési repüléseit a hétfői szolnoki baleset után, írja a szoljon.hu. A korlátozás a vizsgálat lezárásáig marad érvényben, a légvédelmi készültséget ellátó gépek azonban továbbra is repülnek. A balesetet szenvedett Gripen kiképzés közben adott hibajelzést, majd egy másik vadászgép kíséretében Szolnokon próbált leszállni. A pilóta katapultált, a gép pedig letért a futópályáról és kigyulladt. A baleset okát továbbra is vizsgálják, a fekete doboz adatait is elemzik. A kivizsgálásba a Gripeneket gyártó svéd, Saab szakemberei is bekapcsolódnak. Két szakember munkáját is elismerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól, jelezték honlapjukon. Csibrán Zoltán István szakágazati vezető több mint 40 éves vízügyi szolgálatáért gátőrkard kitüntetést kapott. A szakember 2007 és 2025 között a Köti Vízig árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályának munkáját is irányította. Szedlák Gabriella, a vízvédelmi és vízgyűjtő gazdálkodási osztály szakágazati vezetője, szakterületi érem elismerésben részesült. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csúnya szó vicc, fét volt, fét van, fét lesz. Annó a 90-es években én is voltam a Szigeten Fét lesz koncerten, és hát nosztalgiázhatott, aki szeretett volna idén, újból felléptek. Aki lemaradt róla, az most adjon a hangerőnek. Fét lesz, Dido, One Step Too Far, érkezik George Michael és a Rednecks is ebben az órában. Csupa-csupa régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, újabb közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Lepsénynél teherautó és autó ütközött a 86-os kilométernél, a belső sávon halad a forgalom és lépésben halad a sor mögöttük. Már több mint 3 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési információ van, várom. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Rednex, előtte még a Halott pénz és Bialex, most pedig a Maroon 5 jön a Besten. Jó reggelt! I'm

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus még egy kánikulával búcsúzik majd pénteken, addig napról napra melegszik az idő. Ma 30 fok körül alakul a maximum, felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk. Részletek a hírekben, aztán indítom Assoát slágerét. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több nyári szabadidős helyszínen tapasztaltak jogsértést. Lakossági jelzések segíthetik a hiba elhárítást. Állatkertek éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértés.

0: és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: A lakosság segítségét is kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT a rejtett csőtörések gyorsabb megtalálásához, hívták fel a figyelmet a város honlapján. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy jelezzék, ha víznyomás csökkenést, vízhiányt vagy más szokatlan jelenséget tapasztalnak. Ezekből az információkból ugyanis könnyebben behatárolható, hogy a hálózat mely részén lehet probléma. A közelmúltban így sikerült megtalálni egy rejtett csőtörést a Bányai Kornél út, a Tompa Mihály út, a Vörös Marti út és az Indóház út környezetében is. Jön az állatkertek éjszakája a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, közölte a Nefag ZRT közösségi oldalán. Augusztus 28-án pénteken a látogatók az este folyamán több állat etetését is megnézhetik, köztük az ormányos medvékét, a vidrákét, a lámákét, valamint a szarvasokét, muflonokét és vaddisznókét is. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a film a legjobb zenék. Lassan vége a vakációnak, és jön az iskola kezdés. Ez a hang nagyon-nagyon közel van. Jövő héten kedden, szeptember 1-én indul az újabb tanév. Addig viszont még lehet egyet strandolni is, akár hétvégén, mert hogy újból 35-36 fok lesz. Napról napra melegebbre készülhetünk. Ma 30 fok körül alakul a maximum. A délelőtt felhősebb, a délután naposabb időt hoz. A kánikulának pedig hétvégén egy újabb hideg front vet majd véget. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön a TLC dala, a No Scrubs a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt hiszem, tegnap olvastam a neten, hogy hollywoodi produkció forog majd a Viszkis életéről, és Keanu Reeves játszhatja majd a főszerepet, a következő órában pedig itt lesz Shania Twain, akinek az életéről hamarosan szintén filmet készítenek. És persze jönnek magyarok is, a Csapból is ők folynak majd. Roy és Ádám. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kék festőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a Magyar Zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A Magyar Zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A 1,5-2 kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Igazgatót keresnek a tankerület élére. A hangja buktatta le a támadót. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznóállományban. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A boltokban kapható, hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmény pedig biztonságosan fogyaszthatók. Új igazgatót keresnek a szolnoki tankerületi központ élére. A közszolgáláson megjelent pályázat szerint a vezető feladata lesz a tankerületi központ irányítása, valamint a hozzátartozó köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok összehangolása. A jelentkezőktől felsőfokú végzettséget és legalább 2 év vezetői tapasztalatot várnak el, a köznevelési rendszer ismerete pedig előnyt jelent. A megbízás legfeljebb 5 évre szól, a munkavégzés helye Szolnok. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Az új tankerületi igazgató várhatóan november elején kezdheti meg a munkáját. A hangjáról ismerte fel támadóját egy nő, akit kunmadarason raboltak ki, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrség. A 19 éves férfi hátulról befogta a kerékpárját toló nő száját és pénzt követelt tőle. A sértett ilyetében elengedte a biciklit, a kosárból több holmi kiesett, a támadó pedig elvitte a hátizsákját, amiben készpénz is volt. A rendőrök a férfit 2 kunmadarasi betöréses lopással is gyanúsítják. Az egyik házból mintegy 250 000 forint értékben vitt el szerszámgépeket, csaptelepeket és más tárgyakat. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük szerelmes párok és magányosak. Csak te meg ilyen Geszti Péter, Péter Fibori közöse is szól majd nem sokára, és két magányos ballada is, Nana Lonely-a, és rögtön itt az óra elején Akontól a hasonló című Lonely. 5 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében. Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap 80 éves korában elhunyt a 11-szeres Grammy-díjas énekesnő dalszerző, country legenda Dolly Parton. A hírt családja erősítette meg. Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly elhagyta a földi életet, áll a hivatalos tájékoztatásban. A család egy rövid szívhez szóló üzenetet is megosztott. Mindig szeretni fogunk. Nem véletlen az üzenet, hiszen Whitney Houston I Will Always Love You című dala, idézőjelben csak feldolgozás, az eredetit 1974-ben Dolly Parton énekelte.

Best FM, a legjobb zenék, friss helyzetjelentés az utakról. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött. A 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 44-es főúton Lakitelek közelében három autó ütközött, a 29-es kilométernél félpályán halad a forgalom. És baleset történt a 71-es főúton is Balatonalmári és Alsóörs között, két autó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyi utakra terelik. Jó utat, óvatosan, és ha közlekedési infó van, várom 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.

Best FM a legjobb zenék. Szombat este van a diszkóban, és most jön a lassúzós rész. Beyoncé érkezik az Irreplaceable-lel augusztus 26-án szerdán. A nap első fele felhősebb, a délután naposabb lesz, 30 fok körül alakul a maximum.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 26. szerda, friss hírei jönnek, aztán a hét közepén már alig várjuk a szombatot. Kanye Williams-szel. És énekel Kálai Szanders András is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Unokázós csalók utaznak a pénzünkre, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit, kötivíziges szakembereket tüntettek ki. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Felfüggesztették a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek kiképzési repüléseit a hétfői szolnoki baleset után, írja a szoljon.hu. A korlátozás a vizsgálat lezárásáig marad érvényben, a légvédelmi készültséget ellátó gépek azonban továbbra is repülnek. A balesetet szenvedett Gripen kiképzés közben adott hibajelzést, majd egy másik vadászgép kíséretében Szolnokon próbált leszállni. A pilóta a katapultált, a gép pedig letért a futópályáról és kigyulladt. A baleset okát továbbra is vizsgálják, a fekete doboz adatait is elemzik. A kivizsgálásba a Gripeneket gyártó svéd, Saab szakemberei is bekapcsolódnak. Két szakember munkáját is elismerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól, jelezték honlapjukon. Csibrán Zoltán István szakágazati vezető több mint 40 éves vízügyi szolgálatáért gátőrkard kitüntetést kapott. A szakember 2007 és 2025 között a Köti Vízig árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályának munkáját is irányította. Szedlák Gabriella, a vízvédelmi és vízgyűjtőgazdálkodási osztály szakágazati vezetője, szakterületi érem elismerésben részesült. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ezek pedig ebben az órában a Faith No More Easy, a Bon Funk MC-től a Freestyler, itt lesz a Freemasons, Spike a Respect-tel, az órát pedig a Black Legend-dala indítja. You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 10 óra, augusztus 26, szerda, Izsó, Natália napja nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet 20-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Szerdé címmel Kenny Williams dala folytatja, és mini szombat minden nap, ha úgy tetszik itt a Besten. A Night Shift-ben az ezredforduló legnagyobb kedvencei szólnak minden nap más-más stílusban. Ma szerda van, úgyhogy a házigazda 6-tól White-ba is, aztán majd 7-től DJ Effendi is. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixeli.

0: Yeah, come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dog Child. Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk. A 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között korábban két autó ütközött a 28-as kilométernél, teljes útzárban, a forgalmat helyi utakra terelik. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot zárták le, és dolgoznak az M0-áson a Csepeli szakaszon, a belső sávon a 22-es kilométernél lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az anonim alkoholisták ülése helyett a nagy nyilvánosságot és a rajongókat választott Ed Sheeran, amikor nyíltan vallott alkoholizmusáról a Bad Habits című dalban. Bad habits lead to ő is itt lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben biztosan hozom Ákos dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estére elérheti maximális teljesítményét a paksi atomerőmű. Tűzoltókat küldött hazánk Szerbiába segítségül. Naposabbra fordulhat az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Tűzoltókkal és eszközökkel segíti hazánk Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében. A magyar kontingens Kecskemétről indult útnak. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt. Más uniós országok is csatlakoztak. Csehországból például 2, Romániából és Szlovákiából 1-1 tűzoltó helikopter érkezett, illetve német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak. Szerbiát súlyos erdőtüzek sújtják, a Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektárnyi terület égett le, és másutt is pusztítanak a lángok. Egy Krajevo közelében lévő hegységben a legrosszabb a helyzet, ott a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst is nehezíti az oltást. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden, a kicsi a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat, kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Robbie Williams-től, Whitney Houston-tól, nem sokára az NSYNC-től, de mindenek előtt a Fugees-től. Killing Me Softly, 4 perc elmúlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést, ha még a nyár finisében a szabadságolós hét telik. 0620-55-55-155, telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 14 évvel halála után valóra vált Whitney Houston álma, Barbie lett az énekesnőből. A Bece nevén csak hangként emlegetett énekesnő előtt tiszteleg a Mattel legújabb Barbie babája, amely a 2012-ben elhunyt zenei legenda előtt állít emléket. A figurát az énekesnő születésének 53. évfordulója alkalmából dobták piacra, ezzel egy régi dédelgetett álmot váltva valóra. A limitált gyűjtői darab Amerikában 60 dollárba, nagyjából 19 ezer forintba kerül, de a hazai webáruházak kínálatában ennél valamivel magasabb áron érhető el. Jön az I'm Every Woman a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Terelés kezdeténél lassul le a pálya, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Dolgoznak az M0-as, M5-ös felévezető oldalán az M4-es csomópont és Ecser-Maglód csomópontok között, több mint 3 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors váltás a hírek alatt a stúdióban megérkezett Majoros Rita. Nelly Furtado dalával indítja a délutánt. Én jó étvágyat kívánok, és azt is, hogy holnap is találkozzunk. Mákszem Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Az Orczy család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orczy István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadást leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orczy György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Oktató videó készült a webes nyugtaadat szolgáltatásról. Daganatos betegségben halt meg Dolly Parton. A felhők közül a legtöbb helyen előbújik a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden. A Délmagyar úgy tudja, a 10. legfelső emeletről zuhant ki. A kisfiú a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk. Gólyáink is a megszokottnál jóval előbb repültek el, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
2: Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekes 80 éves korában tegnap hunyt el. Képviselője közölte, a sztár rövid bátor küzdelmet vívott a rákkal, a Nashville-i kórházban halt meg. A művésznő pályafutása alatt 11 Grammy-díjat kapott, csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán és a rock'n'roll hírességek csarnokába is beiktatták. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ma délután is igazi felejthetetlen slágerek jönnek a 90-es, 2000-es évek legjobbjai. Én Majoros Rita vagyok, én pörgetem őket egész délután 6 óráig, úgyhogy tartsanak velem. És mondjuk Sillel jön a Kiss from a Rose. Itt lesz majd Jesse J is, jön az OMC és a How Bizarre, most pedig Nelly Furtadóval indulunk. Turn of the Light, itt a Best FM-en. Legyen szép napjuk!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól telt eddig a kedd, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalábbis egy-egy dal erejéig itt maradnak velem ezen a frekvencián. Mostanában olyan furcsán kelek reggel, mert hogy amikor éjfél után alszom el, és mindegy, hogy mikor kelek, de éjfél után alszom el, fél egy óra körül, szóval még csak nem is hajnalban, olyan nyomott vagyok reggel, minthogyha kb. Semmit nem aludtam volna, pedig én egy nagyon jó alvó embernek tartom magam, és egyébként magával az alvással nincs is bajom, bárhol, bármilyen körülmények között el tudok aludni, de valahogy mostanában ezt vettem észre, hogy belekerültem abba a korba, és erről egyáltalán nem akarok vitát nyitni. Amikor már úgy egyszerűen az embernek a hétköznapok nehezebben mennek, amikor éjfél után alszik el, és én viszont az a típusú milleniál vagyok, aki egyáltalán nem akarom elfogadni, hogy múlik az idő. Na de a önöknek, hogyha van valami jó kis tippjük erre, hogy az ember úgy fitten, kicsattanóan ébredjen, mondjuk oké, a 8 óra alvás, és hogy időbe kelljen lefeküdni ezen kívül, akkor nagyon-nagyon várom ma délután, de természetesen közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, mindenféle érdekességet, és természetesen a legjobb zenéket is, úgyhogy megyek tovább az OMC-vel, jön a How Bizarre, itt lesz Jessie J is, most pedig Sola indítja a következő perceket, én pedig indítom a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenéjék. Ma is utazhatunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat, mint hogy az M0-ás autó déli szektorában a csepeli szakaszon takarítás folyik a belső sávon, a 22-es kilométernél legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson szintén, de a keleti szektorban az M3-as autópálya felé, a Javítják csömör közelében a korlátot. A 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy itt is torlódás van. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is számítok önökre, számítok az információikra, és balesetmentes közlekedést kívánok. Na meg jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon köszönöm a tippeket, hogyan tudok reggel igazán energikus lenni és csak úgy kipattanni az ágyból. Ha gondolják, megosztom önökkel a következő órában, de csak a legjobb zenék után, hiszen pár perc és délután egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána itt lesz majd a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House. És zenél majd Lotti Beg is a Cosmix-szal, itt lesz a kis világ.
2: Ahol benned él, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán, és képzeld el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Este már teljes kapacitással termelhet a Paksi atomerőmű, elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Csak néhol jöhetnek záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a Paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Jelenleg 3 blokk teljes kapacitással a 4. félgőzzel termel Pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Orvosi fecskendővel fenyegetőzve raboltak ki egy dohányboltot Salgótarjánban. Egy maszkos férfi még augusztus 18-án este követelte így a bevételt az üzletben. Az alkalmazott megijedt és 124 ezer forintot adott át neki a kasszából. A rabló a pénzzel elmenekült. A rendőrök azonban rátaláltak a 37 éves Szalmatercsi férfira. Hétfőn vették őrizetbe. Ritka égi látványosságban lehet részünk, péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mint hogyha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Utolsó könyve tavaly jelent meg. Reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után járunk, lassan 5 perccel megy tovább a délután. Szép szerdát mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában meghallgatjuk Észlárok dalát, jön a Rise Up, na azzal aztán garantáltan felpörgünk, akár még így ebéd után is, de jön majd a Counting Crows, egy kicsit megidézzük Shrek-et, most pedig Lady Gaga-val és a Paparazzival indul az óra. Szép napot!
0: Lesz-e-fe.

Vesztefem a legjobb zenék. Tegnap érkezett a hír, hogy elhuny Dolly Parton, Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, a country zene királynőjének tartották, és nagyon sok ismerősöm is megosztotta akár egy-egy dalát, vagy egy-egy filmjelenetet az énekesnő repertoáriából, és arra gondoltam, hogy hozzá kapcsolódik, és igazából a nagy ikonokhoz és hírességekhez a nap kérdése. Ki volt az, akiről azt gondoltuk, hogy örök élni fog? És hogy olyan nagy ikonnak tartottuk, vagy akár tartjuk a mai napig, hogy akár mondjuk meg is rendített minket a halála, vagy hogy amikor megtudtuk, hogy már nincs velünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttek ide ezek a nagy ikonok. Annak idején Freddie Mercury, vagy akár mondjuk Prince, vagy George Michael halála azért szerintem elég sok rajongót sokként ért, vagy legalábbis megrendített, úgyhogy jöhetnek ezek a nagy ikonok. És persze egy-két kellemes és jó, szép gondolat róluk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom az üzeneteket. Az Yves Larock fél Rise Up-ot pedig már hozom is, hogy egy kicsit azért felpesdítsük ezt a délutánt, de előtte itt a Love Message a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorában a csepeli szakaszon folyik a takarítás a belső sávban, a 22-es kilométernél jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-as keleti szektorában az M3-as autópálya felé korlátot javítanak Csömörnél, a 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni. És szintén az M0-ason a keleti szektorban, szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsa közelében az 55-ös kilométernél, a külső sáv le is van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, balesetet lát, vagy akár útszűkületről tud. Nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wolfkati énekelte, hogy vár a holnap, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, aztán indul majd a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart dallal az óra. És táncolunk a Desperádóval is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oktató videóval segítik a webes nyugtaadatszolgáltatást. Órákra egy körhinten rekedtek az utasok Hamburgban. A legtöbb helyen naposabbra fordul majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddignél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat.
1: Órákra a magasban rekedtek egy vidámparki körhinta utasai Hamburgban. Az eszköz tegnap késő este műszaki hiba miatt egyszer csak megállt, 23 ember lengett rajta, mint egy 30 méteres magasságban 3 órán át, mire megjavították. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek a szerda délután felejthetetlen slágerei, mint a Salt & Pepa és a Supp, vagy éppen a Desperado és a Táncol. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket, de nem hagyom ki 50 Cent dalát sem, jön a PIMP. A Black Eyed Peas pedig már indítja is az órát, jön a Don't Funk With My Heart. Szép szerdát mindenkinek!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örök élni fog, és megdöbbentett bennünket a halála? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Zoli pedig azt írja, hogy Kobe Bryant halála döbbentett meg a legjobban. Gyerekkorom óta néztem a meccseit, és számomra ő jelentette azt, hogy tehetséggel és elképesztő akaraterővel meddig lehet eljutni. Nagyon fiatalon ment el. Ha jól tudom, akkor 2020. januárjában egy helikopter szerencsétlenségben halt meg, azt hiszem 42-43 éves volt. Tehát minden idők egyik legjobb kosarasa, az már egyszer biztos. Írt Gabi is, hogy Diana hercegné halála. Akkor még gyerek voltam, de emlékszem, milyen döbbenet volt mindenhol. Olyan embernek láttam, aki próbált közel kerülni az emberekhez, és emiatt sokan szerették, és egyébként a mai napig így van szerintem. Orsi azt írja, Freddie Mercury annyira különleges előadó volt, hogy szerintem 100 év múlva is ismerni fogják a nevét. A Queen dalai pedig olyanok, hogy egyszerűen lehetetlen nem együtt énekelni velük. Ha szeretjük egyébként a Queen dalokat, ha nem, úgyhogy ezt teljesen aláírom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örökké velünk lesz? Miközben zenéket hallgatunk itt a Best FM-en, hiszen utazunk tovább a 90-es, 2000-es évek legizgalmasabb slágerei között. Úgyhogy jön egy igazán energikus, vérbeli 90-es évekbeli dance, hip-hop, funky sláger. Ez pedig nem más, mint a Do You Wanna Get Funky? Ki a CNC Music Factory-tól. Itt a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, akárhova is, remélem, hogy már mondjuk munkából hazafelé délután, 14:30 után. Azt írja Tamás, hogy a keleti pályaudvarnál a Barostéren figyelni kell, mert baleset történt, úgyhogy Budapesten ott kell egy kicsit óvatosabban vezetni, de figyelni kell a Lajos utcában is, ezt többen is írták a hallgatóink közül, méghozzá a Galagonya utcai kereszteződésnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Folytatódik a takarítás az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányában, a csepeli szakaszon, a belső sávon, a 22-es kilométernél több kilométeres a torlódás. Aztán az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött nagy tarcsa közelében, az 55-ös kilométernél még mindig zárva a külső sáv. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit állatkertek éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban meg vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekménytípust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekménytípus.
1: Felfüggesztették a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek kiképzési repüléseit a hétfői szolnoki baleset után, írja a szoljon.hu. A korlátozás a vizsgálat lezárásáig marad érvényben, a légvédelmi készültséget ellátó gépek azonban továbbra is repülnek. A balesetet szenvedett Gripen kiképzés közben adott hibajelzést, majd egy másik vadászgép kíséretében Szolnokon próbált leszállni. A pilóta katapultált, a gép pedig letért a futópályáról és kigyulladt. A baleset okát továbbra is vizsgálják, a fekete doboz adatait is elemzik. A kivizsgálásba a Gripeneket gyártó svéd, Saab szakemberei is bekapcsolódnak. Két szakember munkáját is elismerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól, jelezték honlapjukon. Csibrán Zoltán István szakágazati vezető több mint 40 éves vízügyi szolgálatáért gátőrkard kitüntetést kapott. A szakember 2007 és 2025 között a Köti Vízig árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályának munkáját is irányította. Szedlák Gabriella, a vízvédelmi és vízgyűjtő gazdálkodási osztály szakágazati vezetője szakterületi érem elismerésben részesült. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: A lakosság segítségét is kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT a rejtett csőtörések gyorsabb megtalálásához, hívták fel a figyelmet a város honlapján. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy jelezzék, ha víznyomás csökkenést, vízhiányt vagy más, szokatlan jelenséget tapasztalnak. Ezekből az információkból ugyanis könnyebben behatárolható, hogy a hálózat mely részén lehet probléma. A közelmúltban így sikerült megtalálni egy rejtett csőtörést a Bányai Kornél út, a Tompa Mihály út, a Vörösmarty út és az Indóház út környezetében is. Jön az állatkertek éjszakája a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, közölte a Nefag ZRT közösségi oldalán. Augusztus 28-án pénteken a látogatók az este folyamán több állat etetését is megnézhetik, köztük az ormányos medvékét, a vidrákét, a lámákét, valamint a szarvasokét, muflonokét és vaddisznókét is. Sötétedés után bátorságösvény is várja a családokat, amelyen mécsesek fényénél járhatják be az erdőt. A Versegi Ferenc könyvtár is kitelepül a Vadasparkba mesékkel, állatos játékokkal, totóval és családi foglalkozásokkal készülnek. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznóállományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
4: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest és vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázisát is megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
1: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A boltokban kapható, hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Új igazgatót keresnek a szolnoki tankerületi központ élére. A közszolgáláson megjelent pályázat szerint a vezető feladata lesz a tankerületi központ irányítása, valamint a hozzátartozó köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok összehangolása. A jelentkezőktől felsőfokú végzettséget és legalább 2 év vezetői tapasztalatot várnak el. A köznevelési rendszer ismerete pedig előnyt jelent. A megbízás legfeljebb 5 évre szól, a munkavégzés helye Szolnok. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Az új tankerületi igazgató várhatóan november elején kezdheti meg a munkáját. A hangjáról ismerte fel támadóját egy nő, akit kunmadarason raboltak ki, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrség. A 19 éves férfi hátulról befogta a kerékpárját toló nő száját és pénzt követelt tőle. A sértett ilyetében elengedte a biciklit, a kosárból több holmi kiesett, a támadó pedig elvitte a hátizsákját, amiben készpénz is volt. A rendőrök a férfit 2 kunmadarasi betöréses lopással is gyanúsítják. Az egyik házból mintegy 250 000 forint értékben vitt el szerszámgépeket, csaptelepeket és más tárgyakat. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A stúdióban pedig már Fodor Attila, ezen a napon született Chris Pine és Macaulay Culkin színészek, és Vereckei Ákos olimpiai bajnok, kajakozó is, és ma van a kutyák világnapja. Kutya jó dolgunk lesz, mert olyan jó zenéket is hallgathatunk, mint Mika és a Big Girl, de most itt van Madonna és a Give It To Me elsőre.
0: 102.4 Best

A jövő hét elejéig megmaradhatnak a 30 fok feletti maximumok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütése van kilátás, időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem alakulhat ki. A keleti észak-keleti szél viszont megélénkül, holnap 31 fok körül várhatóak a maximumok. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említése méltó csapadék ekkor sem várható, a keleti-délkeleti szél fog majd élénk lenni, és 32 foknál is több lehetséges, de akár egyes területeken elérhetjük a 36 fokot is. A szombat felhősebb időt hoz majd némi csapadékkal, továbbra is élénk lesz a szél, a hőmérsékletek pedig 31 fok körül tetőznek a hétvége első felében. Így nyár végén is még kellemes a Tisza és a Tiszató hőmérséklete, 24 fokot mutatnak a hőmérők, a Balaton vize 23-24 fokos ezekben a napokban. A Five-val folytatjuk, ez már a Keep On Moving a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, állatkertek éjszakája pénteken a Bagolyvár Vadasparkban, esti etetésekkel, különleges találkozásokkal és bátorságösvénnyel is. Az állatkertek éjszakáját megtartják Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban is 18 órától dámborjus sétával, egzotikus állatbemutatóval, ragadozó madárbemutatóval. A szónoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az Ash Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én hétfőn 19 órától. Most pedig Mika énekel majd nekünk, itt a 102.4 Best FM-en a Big Girl.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Tápió Szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőrös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Az úton lévőket kísérjék el a legjobb zenék, most éppen Pápai Jóci értünk volt.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejtelenetlen slágerei.
1: 102.4.
0: Best
1: of. A műsorszám
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit állatkertek éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
5: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban meg vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
4: Felfüggesztették a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek kiképzési repüléseit a hétfői szolnoki baleset után, írja a szoljon.hu. A korlátozás a vizsgálat lezárásáig marad érvényben, a légvédelmi készültséget ellátó gépek azonban továbbra is repülnek. A balesetet szenvedett Gripen kiképzés közben adott hibajelzést, majd egy másik vadászgép kíséretében Szolnokon próbált leszállni. A pilóta katapultált, a gép pedig letért a futópályáról és kigyulladt. A baleset okát továbbra is vizsgálják, a fekete doboz adatait is elemzik. A kivizsgálásba a Gripeneket gyártó svéd, Saab szakemberei is bekapcsolódnak. Két szakember munkáját is elismerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól, jelezték honlapjukon. Csibrán Zoltán István szakágazati vezető több mint 40 éves vízügyi szolgálatáért gátőrkard kitüntetést kapott. A szakember 2007 és 2025 között a Köti Vízig árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályának munkáját is irányította. Szedlák Gabriella, a vízvédelmi és vízgyűjtő gazdálkodási osztály szakágazati vezetője szakterületi érem elismerésben részesült. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
6: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
4: A lakosság segítségét is kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT a rejtett csőtörések gyorsabb megtalálásához, hívták fel a figyelmet a város honlapján. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy jelezzék, ha víznyomás csökkenést, vízhiányt vagy más, szokatlan jelenséget tapasztalnak. Ezekből az információkból ugyanis könnyebben behatárolható, hogy a hálózat mely részén lehet probléma. A közelmúlt sorozatban így sikerült megtalálni egy rejtett csőtörést a Bányai Kornél út, a Tompa Mihály út, a Vörös Marti út és az Indóház út környezetében is. Jön az állatkertek éjszakája a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, közölte a Nefag ZRT közösségi oldalán. Augusztus 28-án pénteken a látogatók az este folyamán több állat etetését is megnézhetik, köztük az ormányos medvékét, a vidrákét, a lámákét, valamint a szarvasokét, muflonokét és vaddisznókét is. Sötétedés után bátorságösvény is várja a családokat, amelyen mécsesek fényénél járhatják be az erdőt. A Versegi Ferenc könyvtár is kitelepül a Vadasparkba, mesékkel, állatos játékokkal, totóval és családi foglalkozásokkal készülnek. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
1: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest és vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
4: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A boltokban kapható, hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Új igazgatót keresnek a szolnoki tankerületi központ élére. A közszolgáláson megjelent pályázat szerint a vezető feladata lesz a tankerületi központ irányítása, valamint a hozzátartozó köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok összehangolása. A jelentkezőktől felsőfokú végzettséget és legalább 2 év vezetői tapasztalatot várnak el. A köznevelési rendszer ismerete pedig előnyt jelent. A megbízás legfeljebb 5 évre szól, a munkavégzés helye Szolnok. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Az új tankerületi igazgató várhatóan november elején kezdheti meg a munkáját. A hangjáról ismerte fel támadóját egy nő, akit kunmadarason raboltak ki, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrség. A 19 éves férfi hátulról befogta a kerékpárját toló nő száját és pénzt követelt tőle. A sértett ilyetében elengedte a biciklit, a kosárból több holmi kiesett, a támadó pedig elvitte a hátizsákját, amiben készpénz is volt. A rendőrök a férfit 2 kunmadarasi betöréses lopással is gyanúsítják. Az egyik házból mintegy 250 000 forint értékben vitt el szerszámgépeket, csaptelepeket és más tárgyakat. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És a szolnoki stúdióban a mikrofon mögött Fodor Attila, ezen a napon született a No Dub dobosa, Adrian Young, és ma van Dr. Alban születésnapja is. Ráadásul ilyenkor a fogorvos 92-ben listavezető volt az It's My Life-val. Azonban Bon Jovi-val folytatom most a délután, szól már is a Have a Nice Day.
2: 102.4 West FM.

A jövő hét elejéig megmaradhatnak a 30 fok feletti maximumok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütése van kilátás, időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem alakulhat ki. A keleti észak-keleti szél viszont megélénkül, holnap 31 fok körül várhatóak a maximumok. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említése méltó csapadék ekkor sem várható, a keleti, délkeleti szél fog majd élénk lenni, és 32 foknál is több lehetséges, de akár egyes területeken elérhetjük a 36 fokot is. A szombat felhősebb időt hoz majd némi csapadékkal, továbbra is élénk lesz a szél, a hőmérsékletek pedig 31 fok körül tetőznek a hétvége első felében. Így nyár végén is még kellemes a Tisza és a Tiszató hőmérséklete, 24 fokot mutatnak a hőmérők, a Balaton vize 23-24 fokos ezekben a napokban. Nem csak az időjárásban, de zenében is maradunk a nyárnál, Dario G és a Sunshine most

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, állatkertek éjszakája pénteken a Bagolyvár Vadasparkban, esti etetésekkel, különleges találkozásokkal és bátorságösvénnyel is. Az állatkertek éjszakáját megtartják Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban is 18 órától dámborjus sétával, egzotikus állatbemutatóval, ragadozó madárbemutatóval. A szónoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20:30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3:45-11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az Ash Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én hétfőn 19 órától. Egy emlékezetes hang és egy emlékezetes zenekar a Bombon Szolnoki Petivel és a Viva España 102.4 Best FM-en. Viva!

102.4 Best FM a legjobb zenék. Tápió Szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostóra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyoma-Endrőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Útszűkület van a 4-esen vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Néhány éve jelent meg legutóbbi nagylemeze Lenny Kravitznek, a 2000-es évek egyik legjobbját játszom tőle, a The Chamber-t most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit állatkertek éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: Felfüggesztették a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek kiképzési repüléseit a hétfői szolnoki baleset után, írja a szoljon.hu. A korlátozás a vizsgálat lezárásáig marad érvényben, a légvédelmi készültséget ellátó gépek azonban továbbra is repülnek. A balesetet szenvedett Gripen kiképzés közben adott hibajelzést, majd egy másik vadászgép kíséretében Szolnokon próbált leszállni. A pilóta katapultált, a gép pedig letért a futópályáról és kigyulladt. A baleset okát továbbra is vizsgálják, a fekete doboz adatait is elemzik. A kivizsgálásba a Gripeneket gyártó svéd, Saab szakemberei is bekapcsolódnak. Két szakember munkáját is elismerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságtól, jelezték honlapjukon. Csibrán Zoltán István szakágazati vezető több mint 40 éves vízügyi szolgálatáért gátőrkard kitüntetést kapott. A szakember 2007 és 2025 között a Köti Vízig Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának munkáját is irányította. Szedlák Gabriella, a vízvédelmi és vízgyűjtő gazdálkodási osztály szakágazati vezetője, szakterületi érem elismerésben részesült. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
2: A lakosság segítségét is kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT a rejtett csőtörések gyorsabb megtalálásához, hívták fel a figyelmet a város honlapján. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy jelezzék, ha víznyomás csökkenést, vízhiányt vagy más, szokatlan jelenséget tapasztalnak. Ezekből az információkból ugyanis könnyebben behatárolható, hogy a hálózat mely részén lehet probléma. A közelmúlt Szabolcsban így sikerült megtalálni egy rejtett csőtörést a Bányai Kornél út, a Tompa Mihály út, a Vörös Marti út és az Indóház út környezetében is. Jön az állatkertek éjszakája a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, közölte a Nefag ZRT közösségi oldalán. Augusztus 28-án pénteken a látogatók az este folyamán több állat etetését is megnézhetik, köztük az ormányos medvékét, a vidrákét, a lámákét, valamint a szarvasokét, muflonokét és vaddisznókét is. Sötétedés után bátorságösvény is várja a családokat, amelyen mécsesek fényénél járhatják be az erdőt. A Versegi Ferenc könyvtár is kitelepül a Vadasparkba mesékkel, állatos játékokkal, totóval és családi foglalkozásokkal készülnek. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznóállományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
5: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
2: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A boltokban kapható, hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Új igazgatót keresnek a szolnoki tankerületi központ élére. A közszolgáláson megjelent pályázat szerint a vezető feladata lesz a tankerületi központ irányítása, valamint a hozzátartozó köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok összehangolása. A jelentkezőktől felsőfokú végzettséget és legalább 2 év vezetői tapasztalatot várnak el, a köznevelési rendszer ismerete pedig előnyt jelent. A megbízás legfeljebb 5 évre szól, a munkavégzés helye Szolnok. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Az új tankerületi igazgató várhatóan november elején kezdheti meg a munkáját. A hangjáról ismerte fel támadóját egy nő, akit kunmadarason raboltak ki, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrség. A 19 éves férfi hátulról befogta a kerékpárját toló nő száját és pénzt követelt tőle. A sértett ilyetében elengedte a biciklit, a kosárból több holmi kiesett, a támadó pedig elvitte a hátizsákját, amiben készpénz is volt. A rendőrök a férfit 2 kunmadarasi betöréses lopással is gyanúsítják. Az egyik házból mintegy 250 000 forint értékben vitt el szerszámgépeket, csaptelepeket és más tárgyakat. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma keleten, észak-keleten lehet helyenként kisebb eső, zápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-30 fok lehet a nappali maximum, éjjel 15-18 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 1978-ban ilyenkor Frankie Valli és a Grease zenéje vezeti a slágerlistákat, 95-ben pedig egy másik filmzene áll a listák élén, Sealtől a Kiss from a Rose, ami a Batman Forever-ben volt hallható. A zenei kínálatban most a Shakedown, Shanice és elsőre Naughty Boy.
7: 102.4 Veszte.

A jövő hét elejéig megmaradhatnak a 30 fok feletti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütése van kilátás, időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem alakulhat ki. A keleti észak-keleti szél viszont megélénkül, holnap 31 fok körül várhatóak a maximumok. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említése méltó csapadék ekkor sem várható, a keleti-délkeleti szél fog majd élénk lenni, és 32 foknál is több lehetséges, de akár egyes területeken elérhetjük a 36 fokot is. A szombat felhősebb időt hoz majd némi csapadékkal, továbbra is élénk lesz a szél, a hőmérsékletek pedig 31 fok körül tetőznek a hétvége első felében. Így nyár végén is még kellemes a Tisza és a Tiszató hőmérséklete, 24 fokot mutatnak a hőmérők, a Balaton vize 23-24 fokos ezekben a napokban. Az időjárás és a zenék is jó kedvre hangolnak minket, Shanice, I Love Your Smile a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, állatkertek éjszakája pénteken a Bagolyvár Vadasparkban, esti etetésekkel, különleges találkozásokkal és bátorságösvénnyel is. Az állatkertek éjszakáját megtartják Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban is 18 órától dámborjus sétával, egzotikus állatbemutatóval, ragadozó madárbemutatóval. A szolnoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a Magyar Vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvényt majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az S Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Júli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Konc Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én hétfőn 19 órától. Ezt a szuper nyári délután tovább pörgetjük a Shakedown-nal, szól az At Night a legjobb zenék között.

92.4 Best FM a legjobb zenék. Tápió szerint a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek körös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Útszűkület van a 4-esen vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Nekem már ennyi jutott, Fodor Attila vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, Koszi Jankodalát még indítom, ez a Hol voltál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Meglátogatta a sérült Gripen pilótát a köztársasági elnök. Pénteken Szaharai Por érkezik. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívültette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátorüzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. A vállalat jelezte, vizsgálja a nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában. Embercsempészt fogtak el a rendőrök Somlóvásárhelynél. Az ukrán férfi kocsiában 6 illegális bevándorló volt, egyiptomi és szaúd-arábiai állampolgárok. Nem tudták magukat igazolni, és azt sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A vasmegyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben. Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekesnő 80 éves korában tegnap hunyt el a Nashville-i kórházban. A sztár pályafutása alatt egyebek mellett 11 Grammy díjat kapott, élete során számos jótékonysági kezdeményezést támogatott. Nagy rész derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Kossuth FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profil alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül.

0: Through tough times, believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Holdfogyatkozást csodálhatunk a héten. Halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbökhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük a nyugati horizonton teljesen szabad szemmel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk.
1: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kimaxoltad, kihoztál belőle mindent? Vagy van még valami, amit feltétlenül nyáron el kell intézni, meg kell csinálni, megfogadtad, nem sikerült, van még rá pár napot, csak
4: hát
3: azért kérdezem.
4: Még mindig nincsen defektív megjelenés, most kicsit most már aggódom.
3: Évvégéig lőtted be.
4: Ja, de az, hogy évvégéig meg kezdek betáblázódni más megjelenésekkel, és akkor meg abban nem fog beleférni már.
3: Hát kérdez, sose lehet tudni, olyat nem lehet egyébként, hogy valamelyik megjelenésedre azt mondja a defektív, hogy vagy az már, ha valahol egyszer megjelenik valami kiadónál, akkor azt már, hogy már az ilyenekkel már nem szoktak foglalkozni.
4: Hát nem tudom náluk, mi a gyakorlat mostanában.
3: Úgy általában kérdez meg a kiadó.
4: Nem egy, nem kettő, hogy valaki kiadott egy dal, akár saját maga, tehát ilyen szerzői kiadásként, vagy kis kiadón keresztül, és akkor egy évvel később egy nagy kiadó felfedezte valahogy. És akkor azonnal behúzta, és akkor megjelen. Még egyszer ilyen van, előfordult, velem még nem volt ilyen.
3: De majd hogy
4: nem tudom.
3: Effi, én csak egyet kérek, hogy majd ha megtörténik ez a defektív megjelenés, még akkor is álljál velünk szóba, jó?
4: Mindenképpen.
3: Hogy szerdánként gyere, hát az már valami olyan utopisztikus kérés lesz, de ha teljesíted, én nagyon boldog leszek, tehát én csak ennyi, hogy ismeri az még meg az utcát.
4: Jó, hát megoldható, nyilván újra kell tárgyalni a
3: felületet. Nem, csak láttam ilyet, hogy mit tudom én, 10 000 like fölött, tehát vannak ilyen kollégák, akik már meg se ismernek a parkolóban. Na mindegy, Popis Rádiós lágerek, még 8.
4: Akarsz beszélni róla?
3: Nem.
4: Jó.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FM.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na ez vajon mi, AI, vagy újra föl lett énekeltetve, vagy az eredeti?
2: Ez újra föl lett énekeltetve.
1: Igen?
2: David Morales bácsi megcsinálta újra.
1: Jó, gondolom, pénzkérdés az egész, de hogy,
2: persze.
1: De hogy már úgy értem, hogy, hogy az eredetihez kísértetésen hasonló énekest szerezem.
2: Igen, de ez nem az eredeti.
1: Aha. Jó, neked van ehhez füled.
2: Nem tudom, hogy nem. Nem a fülem,
1: hanem. Ha nem oda volt írva, hogy nem a sákrakán.
2: Nem a hát igen.
1: Így.
2: Igen, nem, de hát ahogy mondod, egyébként pénzkérdés. Tehát szerintem egyébként az AI mizériában az énekesek fogják leginkább megsínleni. Mert mindenki énekes szeretne. Tehát sokkal könnyebb már ilyen sampling pakkokba találni hangszereket, mindenféle aha. hangszereket, mint vokálokat. Ezért vokálokat általában vagy te tudsz énekelni, az tök jó, hogyha te tudsz saját magad, vagy van egy énekesed, akivel dolgozol, vagy ha nincs, akkor keresned kell érte, és meg kell fizetni. És az drága általában. És az AI-ja pont ezt akarja mindenki kiváltani.
1: Na jó, figyelj, most ezt messziről indulok egy kicsit, de érteni fogod, amit múltkor pici lányom megkért, hogy a ilyen-olyan plüsseit óriás mesekönyv írásban van, és hogy az ilyen-olyan plüssei, hogy ők lesznek, róluk szól a történet, aha. hogy akkor illusztráció a könyvhöz, hogy akkor az ilyen-olyan plüsseket, hogy fotózzuk le, és akkor kérjük meg az AI-t, hogy ilyen rajzos grafikának.
2: Egy karaktereket csináljon belőle.
1: Igen, de vagy igen, tehát hogy a fekete plüss macska, az így legyen jópofán megrajzolva.
2: Értem, igen.
1: És akkor ott volt ugye a malacka, ugye, egy cimackóból a malacka, és ott egyből visszadobta az AI, hogy ez ugye ez a Disney-s malacka, úgyhogy itt azért hát ilyen jó szerzőjogi dolgokba ütközhetnénk, úgyhogy nem. Úgyhogy ezt nem csinálja meg.
2: Aha.
1: Énekeseknél, ha te beírod mondjuk promptba azt, hogy már pedig te Chaka Khan hangon szeretnéd azért, vagy George Michael, ha már ő énekel itt adattunk, ott visszadobja? Hát vagy a fizetős verzióknál már ott sem.
2: Tehát ha beírod azt, hogy olyan, tehát azt szeretném, hogy George Michael hangja legyen, azt nem fogja megcsinálni. Ha
1: bocsánat, de mert nem tudja.
2: Nem, emiatt, hogy problémás. Ha azt mondod, hogy George Michael influenced voice, tehát hogy ilyen ihletésű hang, akkor ugye valamit fog csinálni belőle, de például ha beraksz neki egy szöveget,
1: aha.
2: hogy ezt kéne egy másik hangon fölénekelni, és az a szöveg egyébként egy létező dalnak a szövege, azt is visszadobja. Tehát azt sem engedi, aha. hogy az már egy létező.
1: Ez még legalább akkor még ez.
2: De mindegy, én azt gondolom, hogy annyit fog fejlődni ez az AI technika hamarosan, hogy már lesz olyan énekes hang, amit már nem fogsz tudni megkülönböztetni az igazitól.
1: És azt fogja tudni elérni, hogy tehát hogy fogod tudni megkerülni ezeket a jogi dolgokat?
2: Hát, hogyha ha a saját szövegedet akarod fölénekeltetni egy hanggal, az tök jó, az fog működni.
1: Na, de azt lehet a George Michael hangon felénekeltetni mondjuk?
2: Azt meg tudod csinálni, igen. Aha. Hát sőt, hát van olyan ilyen zenével foglalkozó oldal, uh-huh. ahol vannak, mit tudom én, van 10 modell, hangmodell, és oda van írva, hogy ez Ariana Grande, ez Lady Gaga, ez izé, és akkor a te hangodat át fogja változtatni arra. Ilyen van. Nyilván nem lesz pont olyan, tehát most nyilván neked nem lesz Ariana Grande hangod, de hát...
1: Ha csak a hangod most imeled.
2: De hasonló, nagyon hasonló lesz.
1: Tehát akkor kvázi a saját dalodat fel tudod idézőben énekeltetni mondjuk akár a Lady Gaga-val is.
2: Akár igen. Igen,
1: no.
2: igen.
1: Neked mikor jelenik majd meg ilyen kis lemezet?
2: Ilyen fölénekelt?
1: Igen.
2: Nem tudom. Nem, én ugye más megoldást választottam, tehát én ugye én felkértem egy vokalistát
1: valami Jackson. Michael,
2: ja, ne, hát most már nem, de hogy én kerestem, van egy erre szakosodott oldal, ahol fölvehetsz mindenféle munkákra embereket, például énekesnek, például webgrafikusnak, tök mindent, bármit találsz, ezek ilyen freelancerek, és akkor meg kellett, hogy énekelje ezt meg azt föl, és akkor fölénekel.
1: Így készült
2: az Olgud.
1: Az Olgud,
2: igen.
1: Tényleg ott mi a helyzet? Olgud vonalon. Szépen pörög.
2: Igen, szépen pörög. Igen.
1: Veszik, hogy visszajelzések. Hallgatják.
2: Igen, meg hát tök jó arcok játsszák, tehát hogy ugye a külföldiek úgy értem, tehát Magyarországon jó. kevéssé szeretik.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ez a Miller remélem halott.
2: Hát a Miller a legnagyobb rajongó.
1: Azért tehát, mondasz.
2: Miller mindenhol játszik Effendit, úgyhogy így.
1: Mindenhol is. Jó van, a Miller majd holnap, Effi viszont még ma, 8-ig Pop és Ádiós lágerekkel.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Tényleg, hogy milyen gyorsan megy az idő, hát mennyi, egy hónapja volt? Nem, picit talán több. Foci VB döntő.
2: Hát igen. Igen. És már lement, azóta lement a szuperkupa, és már mindjárt kezdődik a...
1: Már minden, igen.
2: Hát ja, kezdődik
1: a csak már ugye a Shakirával kapcsolatban jut eszembe, hogy azért nagyot ment az interneten, amikor valaki odaírta, hogy akárhogy is nézzük, azért Shakira több VB döntő megnéz, mint a férje.
2: Aljas,
1: de igaz.
2: És ezt kimondom, és ezt tartom ennek minden felelősségét vállalva, és minden ódiumát viselve, hogy a Vaka volt a legjobb VB dal szerintem.
1: Már Shakira VB dalok közül, vagy összesen VB dalok
2: közül?
1: Egyébként igen.
2: Szerintem az volt, ami annyira betalált, annyira elkapta ezt a feelinget.
1: El is kapta, passzolt is hozzá.
2: Igen.
1: Vaka, ez melyik az a németországi VB-hez volt?
2: Várjál, nem tudom, nem akarok butaságot mondani, de az biztos, hogy...
1: Dehogy is, hát this time for Africa. Hát akkor gondolom az afrikai.
2: Télafrikai, igen.
1: Igen.
2: A búzálás?
1: Igen.
2: A búzálás? Kemény volt. Na mindent, tehát szerintem az a dal akkor úgy lett találva, hogy az még a mai napig a mondható a legjobb ilyen VB dalnak.
1: Egyébként igen.
2: Ez a mostani, hogy próbált hajazni rá.
1: Nyilván.
2: Hangulatába, de
1: és
2: nem.
1: És milyen érdekes, hogy mondjuk olimpiai dalokból többet fel tudnál sorolni, nem? Hogy ha nem is feltétlenül, de tudod, hogy mondjuk a One Moment in Time a Whitney Houston-tól az olimpiai dal volt, a Queen, a Barcelona, igen, ugye a Montserrat Caballé-val, de hogy valahogy mindig próbálkoznak foci VB-re, EB-re, és valahogy...
2: Hát volt Neoton és a szőuli olimpiár.
1: Nem.
2: Hát ez nem volt hivatalos, de hogy csináltak én albumot a... Ja. Megvan Bakker itten otthon a Neotontól.
1: Nem, most rendes dalokra gondolok.
2: Ja, jó.
1: Úgyhogy...
2: Rendes dal volt, tökjön dal.
1: Jó van.
2: Jó, tehát nem hivatalos.
1: Igen. Nem, talán még egyet tudok, az meg szerintem, az meg talán foci EB volt a Junkie XL Little Conversation, ugye, amit az Elvis ott nagyon, meg a pipás sportszer reklám filmje, azért az nagyon
2: jó volt, igen.

0: DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Más Kanada, az is egy focis himnusz volt. Hol volt az? Valamelyik VB-re íródott, ezt tudom, vagy
2: Más Kanada, nem, hát ez egy nagyon régi dalam.
1: Úgy... Igen, de tudom, tényleg, kösz István, hogy ennyire hülyének nézel. Nem, hát amikor megcsinálták a Black Eyed Peas-es verziót.
2: Jaj, bocsánat, csak muszáj volt egy tűzszentelemben.
1: Tűzszentelem. Na várj, ennek most utána nézek, addig légy, hogy kedves, tarts szóval a kedves hallgatókat, mondjuk jó, elérhetőségekkel.
2: Jó, amíg White Boy pötyög, addig elmondom mindenkinek, hogy az összes Night Shift DJ-nek a mixeit a Mixcloud oldalon érdemes keresni. Nekem konkrétan mixcloud.com per DJ Effendi az elérhetőségem, az összes többi kollégának meg mixcloud.com per az ő DJ név általában, illetve aki még DJ Effendi tartalmakat szeretne fogyasztani a social médiában, mindenhol DJ Effendi, ennyi, nincsen semmi trükkös szó, semmi rejtett apróbetűs rész, így lehet megtalálni.
1: Ki? Na kérlek, na, szépen, megtaláltad közben. Igen, 2006-os németországi VB.
2: Akkor neked volt igazad, jó van.
1: Tessék, van adom. Megint. Már megint?
2: Hát, mint mindig. Jó, van, tudom, a szó, amit keresek, az a szakma.
1: Így, Efikém, én a szó, amit keresek, de már meg is találtam a köszönöm, mert hogy ennyi volt ez a 60 perc, úgyhogy akkor jövő szerdán várunk vissza tisztelettel, szeretettel.
2: De azért végére sírjunk együtt egy kicsit.
1: Jó. Várjál, de várjál. Hova?
2: Könnyezünk.
1: Csak hogy hova mész? Hát, ami miatt el kell sírni magad.
2: Te hova mész?
1: Hova mész zenélni a hétvégén?
2: Hát a rezidenciámra.
1: Na, hát akkor légy kedves.
3: Megyek zenélni.
1: Jó volt így? Jó? Rájöttem, tudod, még rájön, azt már jövő héten csináljuk, hogy spontán elsírod magad, amikor meghallod a rádióba az általad készített dalt. Amit hát AI-jal csináltál, de mindegy, nem? Az is majd TikTokon nagyot megy, ez nem? Hogy így videózod magad, igen, hogy háromra elsírod magad, hogy
3: mit tudom, hogy kijátszol zenémet a rádióba.
2: De ilyenben nem voltam, úgy?
1: Még kinek a zenét játszottad? Vagy?
2: Nem, hogy az én zenémet játszottam.
1: És elsírtad magad?
2: Nem, azért
1: el
2: nem sírtam magam.
1: Csak nem volt nálad telefon.
2: Nem, de most komolyan fordítva az azért meg tudja az embert érinteni, hogy főleg, hogyha még első alkalommal történik ilyen, akkor az tényleg...
1: Csak amikor már jött, három héttel szólnak, hogy... Szóval na! Értem,
2: jó, te nem szereted, amikor valaki kiadja az érzelmeit.
1: Én azt nem szeretem, amikor hülyének néznek embereket a social media keresztül, de ez egy másik történet,
2: ha csak az nem.
1: Na, jövő szerdán találkozom.
2: Oké.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por érkezik pénteken, már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi erőmű, elhunyt Nádas Péter Kossuth díjas író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sivatagi por érkezik pénteken. A Hungaromet jelzése szerint a front csapadékot nem hoz sok helyre, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte abban mutatkozik meg, hogy a napsütés szűrtebb lesz, és a napnyugta sárgás-barnás árnyalatot kap. Vasárnap a megerősödő szél kitisztítja majd a levegőt. Az aktuális időjárásról a hírek végén hallhatnak. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, reggel 3 blokk teljes kapacitással a negyedik félgőzzel termelt pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. A vízszint stabilizálása érdekében fenékküszöböt kezdtek építeni, illetve bárkákat is alkalmaztak a Duna érintett szakaszán. Hamis euróval fizette a vacsorát 4 férfi Szolnokon, el is fogták őket a rendőrök. Egy gyors étteremben hamis 100 euróssal rendezték a számlát, a bejelentés után pedig egy másik gyors étteremnél fogták el őket. A kocsijukban összesen 17 hamisított 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás miatt hallgatták ki az elkövetőket. Két dolgozó meghalt egy mohácsi üzemben, miután a telephelyen tűz ütött ki egy robbanás miatt tegnap. A fatárolóban történt a baleset, az üzemanyagellátó rendszer tövében a porállagú faanyag gyulladt ki és 15 méteres lángcsóvát vetett. 3 dolgozó sérült meg, 2 életüket vesztették a kórházban, 3. társukért még küzdenek az orvosok. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombosszegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Mostanra már a Pussycat Dolls 3 fősre fogyatkozott, és ez a 3 fő indul hamarosan európai turnéra. Szóval így azért sokkal kiegyenlítettebb a verseny a 3 fős Destiny's Child-dal, mert hogy mindkét zenekar érkezik a következő órában. Sőt, a 5 is megkapja a maga ellenfelét a Backstreet Boys személyében 8 és 9 között itt a West End.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-el az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Ez karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt. Hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön. Az I Can't Stop Walk.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Elhunyt Nádas Péter író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot. Sajnos mostanában.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor gombosszegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki mindenkivel a legvegyesebb összetételben és létszámban. Sarah Connor TQ-val érkezik, és a Let's Get Back to Bad Boy-a. Brandy Monikával és a The Boys Mine-nal lesz majd 6-9 és 10 óra között. Tóth Gabi pedig egyszerre két palival, Mayonnal és Shane 54-el, és az éjjel-nappal Budapest betét dalával. Mindez a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Vesztem a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, az ilyenkor szokásos korlátozások lépnek majd érvénybe délután 3-tól egészen éjfélig. Albert Flórián út, Üllői úti felüljáróta mellett mindkét oldal, Vágóhíd utca, Könyves Kálmán körút, Nagyvárad tér környéke, szóval autóval nem megszokásból menjetek arra felé.

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha? Ugye ez egy mindig visszatérő kérdés. Mi lett volna akkor például, ha Brandy nem gondolja úgy, hogy az általa megírt és már felénekelt dal duettben sokkal jobb lenne? Akkor vajon solo trackként is ért volna ez egy Grammy-t? Vagy ez csak azért lett Grammy-díjas dal, mert hogy aztán felvették a kapcsolatot Monikával és végül egy duettet csináltak belőle? Hát ez pont ugyanolyan nehezen eldönthető kérdés, mint amiről ők is vitatkoznak, hogy akkor most ez a pasi kié is. The Boy Is Mine, Brandy és Monika érkezik itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deal.

Best of FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feeling Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből. I'm feeling

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Paradicsomban fürdött egy spanyol város, szaharai pol érkezik pénteken. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Több mint 20 ezer ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bunolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat és elárasztotta az utcákat. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Van valami furcsa vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek tévésorozataihoz, mert anno a Magnum című sorozat főcímdalából is csinált remixet, de aztán az igazi világsikert egy másik sorozat, a Knight Rider főcímdala hozta el neki. Mundial to Bacche! A következő óra ezzel indul.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék az előző óra legelején volt már egy Stronger Britney Spearsnek köszönhetően, és ugyan semmi bajom a hölgyel, de hát, hogyha választanom kellene a két Stronger közül, akkor sokkal inkább ez. Természetesen a Daft Punk miatt. Jön Kanye!

Best of a legjobb zenék, ami pedig a Summertime-t illeti, keddig kaptunk időt arra, hogy még jól kinyaraljuk magunkat. 32-33 fokos nappali maximum várható, zavartalan napsütéssel, néha-néha egy picike széllel, de semmi számottevő, aztán másodikától meg beüt az ősz. Fat Boys, Living a Praise You-val itt a Best of a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kibel lépkednek, sőt május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a

Zenék most a Simply Red féle Starszal zárom a mai estét, holnap pedig a Dance legnagyobb sztárjával indítjuk majd a csütörtök estét, mert hát a csütörtök, akkor Dance-es csütörtök, itt a Best End DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a Night Shift, jön a Simply Red, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.